0: Vajrasana.
1: Vajrasana.
2: Vajrasana.
0: If you remember from last few seminars, we spoke a lot about Vajrasana.
1: Ha jól visszaemlékeztek, az előző szemináriumokon gyakran beszéltünk a Vajrasanáról.
2: Na našim poslednjim seminarima smo mnogo govorili o Vajrasani.
0: All these beautiful benefits of the Vajrasanas.
1: Minden csodálatos hatásáról.
2: I o svim dragocenim koristima koje ona donosi.
0: Developing of the memory.
1: Az emlékező tehetség fejlesztő hatásáról.
2: Pospešuje memoriju.
0: Tranquilizing your thoughts and nerve systems.
1: Az idegrendszer és a gondolatok lenyugtató hatásáról.
2: Smiruje misli i nervni sistem.
0: Develops the concentration.
1: Fejleszti a koncentrációt.
2: Razvija koncentráciu.
0: Removes the stiffness of the neck, shoulders and back.
1: A nyak, a hát merevségét oldja.
2: Smanjuje napetost u vratu, leđima i ramenima.
0: It brings to the normal function your digestion.
1: Az emésztést megjavítja.
2: Normalizuje probavu.
0: It helps you to remove the difficulties or what you call the constipation.
1: Ha székrekedésed van, arra is nagyon jó.
2: Odklanja probleme sa eliminacijom, sa zatvorom.
0: If you have diarrhea, it helps you to overcome and have a normal stool.
1: És ellenkezőleg, hogyha hasmenésed van, az esetben is nagyon jó segít.
2: Smiruje proljev.
0: It helps your pancreas.
1: Hasnyálmirigyre nagyon jó hatása van.
2: Podpomaže pankreas.
0: It helps your lungs to expand

0: in their maximum capacities to get enough oxygen.
1: Fejleszti a tüdőkapacitást, hogy elegendő oxigén jusson a tüdőbe.
2: Omogućuje plućima da

0: gyomornedvek problémáit is megjavíthatod vele.
1: Podpomáže prevažírodenie želudočných problémov.
2: Also the acidity problem, because all digestion system begins to function again properly.
0: Ha túl sok savat termel a szervezeted, abban az esetben is sokat segít.
1: Uravnotežuje želudočnú kyselinu i probava počinie normálno raditi.
2: It supports your kidney function.
0: A vese működésre nagyon jó hatással van.
1: Podpomáže funkcie bubrega.
2: And it is said also it releases or cures the hemorrhoid problems.
1: Hemorrhoid.
2: Hemorrhoid.
0: Yes. Ja, aranyér problémákra is jó.
1: I smanjuje probleme sa hemoroidima.
2: And this is effect of the Vajranadi.
0: Ez a Vajranadi hatása.
1: A to se postiže účinkom Vajranadi.
2: It is connected from the big toe and second toe.
0: A nagy lábúj és a mellette lévő lábúj közötti részt köti össze.
1: Koji se nalazi za počinje između palca i drugog prsta na nozi.
2: It removes the tiredness. It gives you refreshment.
0: Eltünteti a fáradtságot, felfrissít.
1: Uklanja umor i osvežava.
2: Because your lower leg front muscles are stretched.
0: A láb alsó része kifeszített állapotban van.
1: Jer se istežu mišići nogu.
2: People who are doing some kind of sport, jogging, what you call running, long walk, playing footballs and so on, if they will sit in this posture, it will get quickly again, they will overcome the tension and they will feel more relaxed and regenerating the whole muscles.
0: Aki rendszeresen sportol, nagyon sokat fut, főleg joggol, focizik, nagyon jó hatása van, hogyha ezt a gyakorlatot végzi, mert nagyon hamar ellazítja a lábakat.
1: Ljudi koji se bave sportovima napornog trčanja, na primjer fudbala, njima će pomoći Vajrasana jer će im osvežiti nožne mišiće.
2: It controls and harmonizing the heartbeat.
0: Kontrolálja és harmonizálja a szívverést.
1: Kontroliše i harmonizuje otkuce srca.
2: It awakes your anahat chakra.
0: Felébreszti az anahat chakrát.
1: Budi anahat chakru.
2: It means the clarity and devotion.
0: És felébreszti az odaadást.
1: Donosi jasnoću i predanost.
2: And that's why when you go to mosque, or if you see that people in the mosque praying, they sit in Vajrasana.
0: Tehát amikor egy mecsetbe mész, vagy amikor látod, hogy az emberek imádkoznak a mecsetben,
1: i zato vidite da ljudi
0: Vajrasanában ülnek.
1: Da ljudi u džamijama sede u Vajrasani.
2: May they know or they don't know, but this is my explanation to this posture.
0: Lehet, hogy ők
2: that
0: ezt nem tudják.
2: They feel more relaxed, calm, and that they can express their devotion.
0: Lehet, hogy ők ennek nincsenek tudatában, lehet, hogy ez csak az én magyarázatom, de ezért érzik magukat sokkal könnyebben, és ez ébreszti fel az odaadásukat.
1: Možda oni to nisu svesni, ali ovo je moje objašnjenje njima, kad sede u Vajrasani, osjećaju se opuštenijim i mogu lakše iskazati svoju devociju.
2: Also they said it improves your eyesight.
0: Azt is mondják, hogy megjavítja a szemet.
1: Također pospešuje
0: látást.
1: Vid.
2: This is a simple posture, but it has a very great effect on the physical level, mental level, emotional level.
0: Egy nagyon egyszerű pozitúra, és mégis nagyon jó hatású fizikai síkon, mentális síkon és érzelmi síkon is.
1: Ovo je jednostavan položaj sa velikim učinkom na fizičkom planu, emotivnom i mentalnom planu.
2: But those who have problem with the ankle joints or the heel, they should not sit in this posture.
0: Akinek problémája van a boka izülettel és vagy a sarkával, az ne üljön ebbe a pozícióba.
1: Ani oni koji imaju probleme sa skočnim zglobovima ili kolenima, ne bi trebali sedeti u Vajrasani.
2: In that case you can use some small pillow or some small bank.
0: Ebben az esetben egy kis sámlit vagy párnát tegyél oda a sarkadra.

0: U slučaju možete koristiti manje jastuče ili manju klupicu na kojoj biste seli.
1: Also after the operation of the veins you should not do.
2: Vi ser operacije utan, sente načinaja to.
0: I ne sedite u vajrasani nakon operaciju vena nogu.
1: These all good benefits takes place because our middle part of the body is completely relaxed and in a best position.
2: Azért van ilyen sok kedvező hatása, mert a törzs teljesen nyugodt és kiegyensúlyozott állapotban van.
0: Ovo se sve događa zato što je srednji deo našeg tela u veoma ugodnom i opuštenom položaju.
1: And many important organs are located in this part of the body.
2: És nagyon sok fontos belső
1: szervek
2: helyezkedik el ezen a részen.
0: I svi ključni organi našeg tela su locirani baš u tom delu, u trupu.
1: Vajrasan, that's why we have chosen for Khatu Pranam the first posture, Vajrasan.
2: Ezért választottuk a Khatu Pranam gyakorlat sor első pozíciójának a Vajrasanat.
0: I zato smo izabrali ovaj položaj kao prvi položaj za Khatu Pranam.
1: Now, if you want, you can change your posture.
2: Hogyha úgy érzitek, akkor most változtassatok a pozíción.
1: Or if it is not difficult for you, remain seated in Vajrasana.
2: Hogyha nem nehéz, nem megterhelő, akkor maradjatok úgy.
0: Ako vam je položaj težak, možete ga promeniti, izađite iz Vajrasane, a ako vam je ugodan, ostanite sedeti.
1: So Vajrasana is advisable to do. And this is one of the posture which you can do immediately after eating.
2: Nagyon tanácsos, nagyon hasznos evés után ebben a pozícióban ülni.
0: Vajrasana se preporučuje odmah nakon jela.
1: After eating you sit minimum 5 minutes or 10 minutes in this posture.
2: Étkezés után 5-10 percig üljetek ebben a pozícióban.
0: Nakon jela sednete u Vajrasanu 5 do 10 minuta.
1: Any times a day you can repeat.
2: A nap bármelyik szakában megismételheted.
0: I to možete učiniti bilo kada tokom dana.
1: Also before meditation.
2: És meditáció
1: if you do 5 or 10 minutes this posture, remaining this posture, and after sitting in other meditation posture, you will feel very good and you will be able to do long time or sit in long time in meditation posture.
2: Tehát a meditáció előtt 5-10 percig ebben a pozícióban ülsz, aztán rendes meditációs pózba helyezkedsz, akkor nagyon hosszú ideig fogsz tudni úgy ülni.
0: Ako pre meditácie sedite 5 do 10 minuta u Vajrasani, biće vam ugodno u meditaciji, posle u nekom drugom položaju i moći ćete duže sedeti.
1: First you do half butterfly, full butterfly, and then sit few minutes in Vajrasana and then meditation. You will be able to sit long.
2: Először végezd el a fél pillangót, mindkét oldalra, aztán teljes pillangót, aztán Vajrasana, és utána ülj meditációs helyzetbe.
0: Pre meditácie prvo uradite poluleptir, leptir, Vajrasanu 5 do 10 minuta i onda sednete u položaj za meditaciju, moći ćete sedeti duže.
1: There are three kind of movements or exercises in yoga.
2: Három fajta gyakorlat van, vagy mozdulatsor a jogában.
0: Postoje tri načina vežbanja, načina kretanja u jogi.
1: One is dynamical movement.
2: Az egyik a dinamikus mozgás.
0: Jedno su dinamički pokreti.
1: That is done a little quicker.
2: Ez egy kicsit gyorsabb.
0: Oni se rade brže.
1: But not very quick.
2: Nem nagyon gyors.
0: Ali ne veoma brz.
1: So, dynamical movements are there for body warming.
2: A dinamikus mozgás a bemelegítésre való.
0: Dinamički pokreti služe za zagrevanje tela.
1: That your muscles are warm.
2: Hogy az izmok felmelegedjenek.
0: Zagrevanje mišića.
1: Morning when you wake up and you get up from your bed, you walk slowly.
2: Reggel, amikor fölébredsz, kiszállsz az ágyból, nagyon lassan mozogsz.
0: Kada ujutru ustanete iz kreveta, hodate polako.
1: You can't run immediately, stand get up from the bed and run. If you cannot, you will fall down.
2: Nem tudsz azonnal futásnak eredni, amikor kilépsz az ágyból, mert elesnél.
0: Nem možete samo ustati iz kreveta i potrčati, pali biste.
1: But animals, they can.
2: Az állatok tudnak.
0: Ali životinje mogu.
1: The birds, they can.
2: A madarak tudnak.
0: Ptice mogu.
2: Repülni.
1: But for humans, it takes time till the muscles wakes up.
2: Az emberek esetében időre van szükség, hogy az izmok bemelegedjenek.
0: Ali za buđenje mišića čoveka treba nešto vremena.
1: So dynamical movements will wake up your entire body.
2: A dinamikus mozgás felébreszti az egész testet.
0: Dinamički pokreti će vam probuditi telo.
1: It will warm up your muscles.
2: Bemelegíti az izmokat.
0: Zagreće vam mišiće.
1: So you do few minutes, 5 minutes, maximum 10 minutes.
2: Tehát maximum 10 percig ilyen gyakorlatokat végezzél.
0: I takve vežbe izvodite 5 do 10 minuta.
1: The second is called stretching.
2: A második típus a nyújtó gyakorlatok.
0: Sljedeći oblik vežbanja je istezanje.
1: But too much stretching is not good for your ligaments.
2: Túl sok feszítés, vagy nyújtás azonban nem jó a izületi szalagoknak.
0: Ali pretjerano istezanje nije dobro za ligamente.
1: For many people, after long times or after certain years of age, they lose the balance to coordinate both legs or both hands or the movements.
2: Néhány ember, különösen bizonyos korban, vagy hogyha sokáig nem mozgott, elveszti az izületek rugalmasságát és az egyensúlyt.
0: Mnogi ljudi kako stare gube koordináciu nogu, ruku, ravnotežu.
1: Now you can sit again in Vajrasana.
2: Most újra üljenek azok, akik eddig nem ültek Vajrasanában.
0: Ponovo sesti u Vajrasanába.
1: And third one is called posture.
2: A harmadik pedig a különböző pozíciók.
0: A treći način su položaj.
1: And posture have more or a better effect on your body, mind and your emotion.
2: Ezek a különböző testhelyzetek hatnak legjobban a testre, a tudatra és az érzelmekre.
0: A položaj imaju najkorisniji utjecaj na vaše telo i um.
1: Therefore, I used to say there's no competition and no challenges.
2: Gyakran mondom azt, hogy nincs versengés és nincs kihívás.
0: I zato običavam da kažem da u jogi nema takmičenja niti izazova.
1: It's a natural process.
2: Ez egy természetes folyamat.
0: To je prirodan proces.
1: Now, let us say one example.
2: Hadd mondjak el egy példát.
0: Jedan primer.
1: Now, the modern technology have made immense of improvement or development.
2: Nagyon sok fejlesztés, fejlődés van a modern technológiában.
0: Savremena tehnologija napravila veliki napredak.
1: In one night or one 24 hours they can build up multi-floors building.
2: Egy éjszaka vagy 24 óra alatt fel tudnak emelni vagy építeni egy sok emeletes házat.
0: Mogu preko noći podići višespratnu zgradu.
1: But in one night or in 24 hours they cannot grow this tree so big.
2: De egy éjszaka vagy 24 óra alatt sem tudják ezt a nagy fát így megnöveszteni.
0: Ali ne mogu preko noći izgraditi ovako veliko drvo.
1: To grow this tree has its discipline, its principles and it has its time to grow.
2: Ahhoz, hogy egy fa ilyen magasra nőjön, annak megvan a maga fegyelme, meg a szükséges idő és az alapelvek.
0: Za izrastanje ovakog drveta potrebne su određeni principi, vreme i disciplina.
1: Similarly, yoga has the same principles because yoga is a natural way and therefore is a gradual benefit.
2: A jogának hasonlóképpen megvan a természetes útja, és megvannak az alapelvei, sajátos alapelvei.
0: Tako je i joga utemeljena na prirodnim principima i njen razvoj je postupan.
1: It's slow but sure.
2: Lašu da bistoš.
0: Napredak je spor, ali siguran.
1: Therefore there is no side effect.
2: Ezért nincsenek mellékhatások.
0: I zato nema nus efekata.
1: And same thing is Ayurveda.
2: Ugyanaz az Ayurveda is.
0: Isto je sa Ayurvedom.
1: The effect of the Ayurveda medicine is a slow but it is sure without side effects.
2: Az ajurvédikus orvoslás hatása lassú, de biztos.
0: Uticaj lekova iz Ayurvede je lagan, spor, ali nema nus efekata.
1: But in certain cases it doesn't help and we have to take what we call the allopathic treatment.
2: Néhány esetben nem segít, és akkor vissza kell térni a hagyományos gyógyszerekhez.
0: Ali u nekim slučajima ti lekovi ne pomažu, onda moramo uzeti alopetsku medicinu.
1: So when you have practiced your yoga in daily life exercises according to the system 3 years and then you adopt the postures, you will enjoy your life.
2: Ha már 3 éve gyakorlod a yoga mindennapi életben gyakorlatait szisztematikusan, rendszerszerűen, akkor nagyon fogod élvezni ezeket a testhelyzeteket.
0: Ako odvežbate 3 godine kompletan sistem yoga u svakodnevnom životu i onda odaberete položaje, prihvatite asane, uživat ćete u svom životu.
1: Once a week you should repeat particular chapter of the part of yoga and daily life.
2: Egyszer egy héten feltétlenül ismételjetek át a joga mindennapi életben egy szintjét.
0: Jednom tjedno biste trebali proći jedan stupanj sistema joga u svakodnevnom životu.
1: The rest of the days you can choose particular postures.
2: Más napokon kiválaszthatsz mindenféle testhelyzeteket más szintekről.
0: A ostalih 6 dana izaberete određene položaje.
1: So Monday or Thursday.
2: Hétfőn vagy csütörtökön.
0: Ponedeljak ili četvrtak.
1: Or Sunday or Saturday.
2: Vagy vasárnap vagy szombaton.
0: Subota ili nedelja.
1: One day you should do completely the first part. Next Sunday the complete second part like this.
2: Tehát egy szombaton vagy egy vasárnap csak az egyes szintet gyakorold, a következő vasárnap csak a kettest, és így tovább.
0: Na primer, jedne nedelje vi vežbate samo prvi stupanj, za 7 dana, na taj isti dan vežbate ceo drugi stupanj i tako dalje.
1: So it doesn't come out of the rhythm.
2: Hogy ne gyere ki a ritmusból.
0: Tako ne ispadate iz ritma.
1: You know that if you are doing some sport or some kind of physical activities, and if you don't do 5 days, again you are like a beginner.
2: Tudjátok, hogyha valamit sportoltok, és mondjuk 5 napig nem gyakoroltok, akkor olyan, mintha most kezdenétek előről.
0: I znate li kako je u sportu, ako 5 dana ne vežbate ništa, vi ste ponovo početnik.
1: So if you want, you can release yourself now from Vajrasan.
2: Hogyha kellemetlen Vajrasanában ülni, akkor...
0: Ako želite, možete promeniti položaj.
1: And you can stretch your legs towards the north or the south.
2: Vagy nyújtsátok ki a lábatokat.
0: I možete malo ispružiti
2: észak
0: noge.
2: Észak vagy dél felé.
1: Let's see now to the south, okay?
0: Ajmo sad svi prema jugu.
2: Dél felé.
1: Stretch your leg this side.
2: A bejárat felé, a kapu felé.
1: You see, many people still didn't remove their bags and things, and they are on the way.
2: Néhány ember még mindig nem vitte el a táskáját, és ez útban van.
0: Neki još uvijek nisu uklonili svoj dodatni
1: patjak. Good. So stretch your legs and try to hold your toes. What we call kind of Paschimottanasana.
2: Paschimottanasana következik.
1: Don't force yourself.
2: Ne erőltesd a testet.
1: If you cannot hold the toes, then hold your calf. If you cannot hold the calf, hold your knees. If you cannot hold your knees, then hold your stomach.
0: Ispružite noge i prihvatite nožne prste. Ako ne možete prihvatiti nožne prste, prihvatite skočne zglobove. Ako ne ni to, onda listove. Ako ne ni to, kolena. Ako ne ni to, držite se za stomak.
2: Tehát ha nem éritek el a lábujjakat, akkor a vádliba kapaszkodjatok. Ha az sem, akkor a térdbe. Ha az sem, akkor a comba. Ha az sem, akkor a hasba.
1: And look to your toes if you have nicely colored them or not.
2: Nézd meg, hogy a lábuj körmeid szépen ki vannak-e festve.
0: Pogledajte nokte na svojim nožnim prstima, jeste ih lepo izlakirali.
1: Of course, any time you can release, come little up, and then again repeat. It's not a teaching in that way, practicing. I'm just explaining some postures, that's all.
2: Természetesen, hogyha kellemetlen, akkor gyere fel, vagy emelkedj fel, aztán hajolj vissza újra. Nem akarok semmit erőltetni, csak szeretném elmagyarázni a testhelyzetek hatását.
0: Ako vam je položaj težak, možete slobodno izaći iz položaja, malo se odmoriti i vratiti se u položaj. Mi sada ne podučavamo direktno, već ja samo malo šire objašnjavam.
1: When you hold your toes and you pull your toes towards your body, this is a contour pose of the Vajrasana.
2: Amikor, hogyha eléred a lábujjaidat, húzd magad felé őket, ez az ellen testhelyzete a Vajrasanának.
0: Kada u ovom položaju povlačite nožne prste i stopala nagore ka sebi, to je kontrapoložaj od Vajrasane.
1: And it is your thigh muscles and calf muscles, now they are stretched.
2: A comb és a vádlizmai,
1: before they were pressed together.
2: A comb és a vádlizmai most kinyúlnak, az előbb össze voltak préselve.
0: Butni mišići i mišići lista koji su bili pod pritiskom u Vajrasani sada se istežu.
1: But if you are doing Vajrasana after eating, in that case don't do this counter posture after eating.
2: Tehát ha étkezés után ülsz Vajrasanában, utána természetesen ezt a Paschimottanasanát ne végezd.
0: Ako radite Vajrasanu nakon obroka, nemojte raditi ovaj kontrapoložaj.
1: Time to time you can come up and then again repeat.
2: Néha-néha emelkedj fel, aztán újra hajolj vissza.
1: Individually, according to your feeling.
2: Egyénileg, ahogy érzed, ahogy jó.
1: No competition.
0: V zavisnosti kako se osjećate, možete individualno, pojedinačno, malo se odmoriti dok polože, uspraviti se i ponovo se vratiti.
2: Ninč veršenj.
0: Ne takmičimo se.
1: And if you cannot, must not be.
2: Hogyha nem tudod ezt végezni, akkor ne csináld.
0: I ako ne možete izvesti ovaj položaj, ne morate.
1: Very good.
2: Nagyon jó.
0: Odlično.
1: Now you can sit in Virasana.
2: És most üljetek Virasanában.
1: That is another beauty.
2: Ez egy megint egy csodálatos szépség.
1: You can face to me towards me.
0: Sad možete sesti u Virasanu.
2: Üljetek arccal felém.
0: Koja je posebna lepota. Okrenite se ka meni.
1: And Virasana is done mostly in the forest.
2: A Virasanát legjobb az erdőben végezni.
0: Virasana se uglavnom radi u šumi.
1: This is also a counterpose of the Vajrasana.
2: Ez szintén egy ellentétes testhelyzete a Vajrasanának.
0: Ona je takođe kontrapoložaj za Vajrasana.
1: Don't bend forward.
2: Ne hajolj előre.
0: Ne naginjite se napred.
1: Keep your leg more front and straight that you can touch the elbow, that's all. Elbow to the knee.
2: Tartsd a lábat egyenesen, könyököd a térden.
1: And your
2: hátad egyenes.
1: Chin is resting in the hand.
2: És az állat pedig a kezedben nyugszik.
0: Iskoračite nogo malo više napred, tako da možete mirno, lagano da spustite lakat na koleno.
1: This is that you are ready to run or stand up or act anytime.
2: Ez a testhelyzet olyan, hogy bármikor fel tudsz belőle pattanni, és cselekedni, futni tudsz.
0: U tom položaju ste spremni za pokret, da krenete, potrčite svakog trena.
1: And to learn to endure certain pain in the body.
2: És arra is való, hogy megtanuld elviselni azt a fájdalmat a testben.
0: I da naučite izdržati bol u telu.
1: And you feel only because you are thinking now.
2: És csak azért érzed, mert hogy erre gondolsz.
0: A taj bol osjećate samo zato što na njega mislite.
1: When the plumber have to work somewhere down, then he's sitting 15 minutes in this posture and he don't know that he's making Virasana.
2: A vízvezetékszerelő, amikor

0: valamit alulról kell, hogy végezzen. Ilyen pozitúrában ül 15 percig, és nem tudja, hogy virászanában ül.
1: U ovom položaju vodoinstalater sedi po pola sata, 45 minuta, radeći ispod lavaboa i nije ni svestan da sedi u virasani.
2: So you should concentrate on your aim, not on your body.
0: A célodra
2: body koncentrál. Becomes instrument.
0: A célodra koncentrálj, és ne a testedre. A test egy eszközzé válik.
1: Koncentrišite se na svoj cilj, ne na telo. Telo je instrument.
2: And change.
1: Promenite nogu.
0: Lapčere.
2: So you should know that behind every posture there is a whole philosophy.
0: Tudnotok kell, hogy minden testhelyzet mögött egy egész filozófia áll.
1: Trebate znati da postoji filozofija iza svakog položaja.
2: Every postures have physical meaning.
0: Minden testhelyzetnek fizikai jelentése.
1: Svaki položaj ima svoj fizički smisel.
2: Emotional.
0: Érzelmi jelentése.
1: Emotivni.
2: Intellectual learning.
0: Intellektuális tanulási jelentése.
1: Intellektuálni, da nešto naučite.
2: Concentration.
0: Koncentrációs
1: jelentése. Koncentráció.
2: It's principle. It needs discipline.
0: Alapelveket, tehát ilyen jelentései vannak,
1: upoznate
0: alapelveket követ.
1: Određene principe i disciplinu.
2: And you can do it.
0: És meg tudod csinálni.
2: That's good thing.
0: Ez egy nagyon jó dolog.
1: Dobra strana je što vi to možete.
2: If you want, you can do it.
0: Ha akarod, akkor meg tudod csinálni.
1: Ako želite, možete.
2: And now sit on both toes and knees on the ground.
0: És most üljetek
2: mindkét lábon. Not in Vajrasana.
0: Nem Vajrasanában.
2: On the heels, sit on the heels, toes standing and knees on the ground.
0: Üljetek a sarkatokra.
1: Sada sedite tako da su vam nožni prsti na podu, vi sedite na petama. Nije Vajrasana, već sedite na petama, oslonjeni na nožne prste.
0: És a lábujjakon üljetek.
2: Mental power. We can train our mental power. But it needs a lots of work and discipline.
0: Tudjuk fejleszteni a mentális erőt, de ennek nagy, ehhez nagy fegyelemre van szükségünk.
1: Mi možemo raditi na svojoj mentalnoj snazi, ali to traži mnogo discipline i rada.
2: There was a yogi.
0: Volt egy jogi.
1: Bio jedan jogi.
2: Living in Prague.
1: Koji žive u Pragu.
0: Pragában élt.
2: And he was a world famous photographer also.
0: On, és egy világhírű fotós volt.
1: I on je bio veoma poznat fotograf.
2: His name was Dritikol.
0: Dritikol volt a neve.
2: Dritikol.
0: Dritikol.
2: Ja.
1: Njegovo ime bilo Dritikol.
2: And he was very great, had a very great mental power.
0: Csodálatos. Yogi.
1: Imao je veliku mentalnu snagu.
0: Mentális ereje volt.
2: He died, let's say, about 60 years ago.
0: Körülbelül 60?
2: Yeah, approximately 50-60 years.
0: 50-60 évvel ezelőtt halt meg.
1: Umro je pre 50-60 godina.
2: One day he was cutting grass in his garden.
0: Egy nap füvet vágott a kertjében.
1: Jednog dana kosio travu u svom vrtu.
2: And he injured his hand.
0: És megsebesítette a kezét.
1: I povredio ruku.
2: And had a very deep cut.
0: Nagyon mély volt a seb.
1: Duboko se posekao.
2: And begins to blood, of course, blooding.
0: És elkezdett nagyon vérezni.
1: I ruka je krvarila.
2: So he looked on his hand.
0: Oda nézett a kezére.
1: On je pogledao ruku.
2: And he said, no, I don't want this.
0: Azt mondta, nem, nem akarom ezt.
1: I rekao, ne, ja ovo ne želim.
2: And with his mental concentration, he made a kind of tratak. And the whole wound disappeared.
0: Nagy mentális erejével egy bizonyos fajta tratakot végzett, és az egész test, vagy az egész vágás eltűnt.
1: I kroz njegovu mentalnu snagu, kroz tratak na tu ranu, rana se odjednom zatvorila.
2: Bleeding stopped.
0: Megszűnt a vérzés.
1: Krvarenje je prestalo.
2: Skin came again together.
0: A bőr összezárult.
1: Rana se zatvorila.
2: That is called a mental power, mental training, through tratak.
0: Ez az igazi mentális erő.
1: To je mentalna snaga kroz tratak.
2: Now, this is also a proof that Western people also can become perfect in yoga. And that's why I'm teaching you, otherwise I will not teach you.
0: Ez is egy bizonyíték arra, hogy a nyugati ember is tökéletessé tud válni a joga gyakorlásával.
1: I to je dokaz,
0: ezért tanítalak benneteket.
1: De ljudi na zapadu mogu biti savršeni u jogi, zato vas i podučavam.
2: So discipline is very important.
0: Tehát a fegyelem nagyon fontos.
1: Ono što je bitno je disciplina.
2: And practicing.
0: És a gyakorlás.
1: I vežba.
2: Try one thing. Don't change.
0: Próbálj egy dolgot. Próbajte, ne változtass.
1: Próbajte jedno, ne menjajte.
2: And become perfect in one.
0: Válj tökéletessé egy dologban.
1: Postignite savršenstvo u jednome.
2: Guruji said in satsang always.
0: Guruji mindig azt mondta a satsangon.
1: Guruji je govorio na satsangzima.
2: Ek saje sab saje aur sab saje sab jaye. If you practice one thing, if you mastery one thing, you mastery everything. And if you try to mastery everything, you will lose everything.
0: Hogyha megtanulsz egy dolgot uralni, akkor minden dolgot uralni fogsz. És hogyha minden dolgot akarsz uralni egyszerre, semmit sem fogsz tudni uralni.
1: Ako ovladate sa jednom stvari, ovladali ste sa svime. Ako pokušavate da ovladate sa svime, ne ovladate ni sa čim.
2: So to understand the mental power, understand the mind, direct your mental power to one point, practice tratak, hatha yoga kriya.
0: Hogy megértsd a mentális erőt, hogy ez miben rejlik, ehhez gyakorold a koncentrációt, a tratakot.
1: Usmerite svoj um, razvite koncentráciu, mentalnu snagu kroz tratak, yoga kriju.
2: But you must have discipline. Yeah. Otherwise you will not mastery.
0: De fontos, hogy legyen fegyelmed, mert különben nem tanulod meg uralni.
1: Ali vam zato treba disciplina, inače ne možete ovladati.
2: If it is said don't eat garlic, then even don't touch the garlic.
0: Hogyha azt mondják, hogy ne egyél fokhagymát, akkor meg se érintsd a fokhagymát.
1: Ako je rečeno ne edi češnjak, beli luk, nemoj ga ni dodirnuti.
2: If it is said you sell or you can eat garlic, then eat garlic as much you like.
0: Ha azt mondják, hogy egyél olyan sok, hogyha egyél fokhagymát, akkor egyél olyan sok fokhagymát, amennyit csak tudsz.
1: Ako je rečeno jedi češnjak, onda ga jedi koliko god želiš.
2: So there are many, many disciplines.
0: Nagyon sok alapelv van.
1: Postoje brojne discipline.
2: I told, move all extra things what is beside you lying. Half of people didn't follow.
0: Ugye megmondtam, hogy távolítsatok el minden felesleges holmit az utatokból. A fele az embereknek nem tette meg.
1: Ja sam rekao, uklonite sve stvari osim vaših prostirki. Polovina to nije uradila.
2: Now, knees up.
1: Sad i kolena gore.
0: Emeljetek fel a térdeket.
2: Sitting on the toes, on the heels.
0: Üljetek a lábujjakra.
2: And stretch your hands sidewards.
0: És nyújtsátok ki oldalra a kezeket.
1: Beszélite rúke u stranu.
2: This will teach you how to levitate.
0: Ez megtanít arra benneteket, hogy hogyan levitáljatok.
1: Ovo će vas naučiti levitáciji.
2: But you have to stand hours and hours a day. Sit like this.
0: Persze több órát kell ahhoz ilyen pozícióban ülnöd egy nap.
1: I u ovom položaju, zato morate provesti sate dnevno.
2: And when you levitate, it will go up. Try, levitate now, come up. Stand up.
0: Próbálj meg levitálni.
2: Yes.
0: I feel.
2: Oh my God, everyone levitated except me.
1: Ustajemo, eto vidite,
0: mindenki levitál, csak én nem.
2: And hands up. Stray sideways.
0: Jól nyújtsd ki.
2: Try to fold complete the palms.
1: Potpuno sastavi glave.
0: A tenjereket tedd össze. Teljesen nyújtózkodj.
2: And straight hand sideways.
0: És most lassan le.
1: Spuštamo ruke.
2: And down.
1: Skroz dole.
0: És teljesen.
2: In the front. Inhale.
0: Most elől emeld a karokat.
2: And fold your palms. And again sit on the heels slowly.
0: Tedd össze a tenyereket, és szép lassan ereszkedj le a sarkadra.
1: Sastavljenih dlanova, ispruženih ruku, polako sedaš u čučanj.
2: And hands on the shoulders.
0: És most tedd a kezeket a vállakra.
2: And make the shoulder rotation.
0: És most vállkörzés.
1: Keep the balance. Krúzsimo ramenima.
0: Előre. Próbáld megtartani az egyensúlyt.
2: And other direction.
0: És a másik irányba, ellenkező irányba.
1: Krúzsimo suprotnom smeru.
2: And place hands on your waist.
0: Helyezd a kezeket a csípőre.
1: Ruke na kukove.
2: And stretch one leg in the front.
0: És most nyújts ki az egyik lábadat előre.
2: In the air.
0: A levegőben.
1: I sad podigni u zrak jednu nogu, ispoženo.
2: Okay, tomorrow.
1: Počnemo
0: sutra. Jo, majd holna.
2: We were speaking before noon about mantra.
0: Délelőtt a mantráról beszéltünk.
1: Prepodne smo govorili o mantri.
2: And developing the mental willpower or mental power.
0: És a mentális erő, az akaraterő gyakorlás fejlesztéséről.
1: O rozvíjanju mentálne snage volje.
2: Every posture has some connection to the supernatural powers.
0: Minden egyes kitartott testhelyzetnek van valami kapcsolata a természet feletti erőkkel.
1: Svaki položaj ima neku vezu sa nadprirodnim silama.
2: And that is elements, that's prana.
0: És a különböző elemekkel.
1: A to su elementi, to je prana.
2: That's God which is in everything. The formless.
0: Mindenhol Isten van jelen.
1: To onaj neobličeni Bog koji je u svemu.
2: And the human mind is capable to influence or to attract or to mastery those supernatural powers.
0: Az emberi tudat alkalmas arra, hogy ezeket a természet feletti erőket uralja.
1: A ljudski um je u stanju da ovlada, da privuče te sile.
2: When that person cut his hand with some garden tool and within 1 minute he said, no, I don't want this, and he looked with his tratak, concentrated eyes, and blooding stopped and skin healed immediately. That's it.
0: Amikor ez az ember elvágta a kezét, és koncentrált nagy mentális erejével arra bizonyos sebre, az a seb eltűnt, nyom nélkül.
1: To je primjer ovog čovjeka koji se posekao baštenskim alatom i za jedan minut trataka zatvorio je posekotinu.
2: There's one man who was living in Kailas, one pandit, he told me the story, perhaps he also gave the interview in the camera.
0: Volt egy pandit a Kailas hegységben, adott egy interjút is.
1: Bio jedan pandit koji je živeo u Kailasu i ispričao jedan primer, verovatno u kameru.
2: Not bandit, yes, pandit.
0: Nem bandita, hanem pandit.
1: On nije bio bandit, već pandit.
2: A brahmin, a learned person.
0: Egy brahmin.
1: Brahmin, obrazovan.
0: Egy tanult ember.
2: Guru Nanak Sahib said in his bhajan, in last stroke.
0: Guru Nanak mondja egyik bhajanjának az utolsó sorában.
1: Guru Nanak kaže u svom bhajanu u poslednjoj strofi.
2: Jaise pandit ved bhi hina. If one is call himself pandit but have no knowledge of the Vedas, then is not a pandit.
0: Hogyha valaki panditnak hívja magát, de nincs védikus tudása, akkor az nem pandit.
1: Kaže pandit koji nema znanje Veda nije pandit.
2: So the Panditji told me that Devapuriji had some kind of blaster on his calf.
0: Ez a pandit a Kailas hegységben mondta el, hogy Devapuriji-nak volt valami kötés a vádlián.
1: On mi je rekao da je Devapuriji imao nekakav plih na mišiću lista.
2: And was a lot of infections and it was spreaded near the whole calf muscles.
0: És az egész vádliát befették mindenféle elfertőzött sebek.
1: I da se to jako inficiralo i zahvatilo ceo list.
2: And there was lot of mucus inside.
0: Nagyon gennyes volt.
1: I bilo je puno gnoja.
2: Nowadays doctor will tell it's a cancer.
0: Azt mondaná most egy orvos erre, hogy elrákosodott.
1: Današnji lekari bi to nazvali rakom.
2: The Panditji, he said he was about that time 6-7 years old.
0: Azt mondja a pandit, hogy ő akkor olyan 6-7 éves körül lehetett.
1: Panditji je tada imao 6-7 godina.
2: He went with his father to Devpuriji.
0: Az édesapjával elmentek Devpurijihoz.
1: On je posetio si Devpurijija zajedno sa svojim ocem.
2: About 200-300 meter distance between ashram and his house.
0: Körülbelül 200-300 méterre laktak az ashramtól.
1: Jer je on živeo na 200-300 metara daleko od ashrama.
2: And the father of Panditji told Devpuriji, Gurudev, why don't you take some Ayurveda or some medicine or treatment? It disturbs you and it, I think, must be very painful.
0: A panditnak az édesapja megkérdezte Devpurijit, hogy Gurudev, miért nem mész el az orvoshoz? Miért nem használsz ajurvédikus gyógyszereket? Biztos, hogy nagyon zavar ez téged.
1: I njegovi otac rekao se Devpuriju, Gurudev, zašto ne uzmeš neki ajurvedski lek ili neki drugi lek? To mora biti veoma bolno.
2: And Devpuriji smiled.
0: Devpuriji elmosolyodott.
1: Devpuriji se nasmešio.
2: He said, okay, pandit, if it disturbs you, then I will get rid of it.
0: Jól van, pandit, hogyha ez téged zavar, akkor eltüntetem.
1: Si Devpuriji mi odgovorio, u redu, pandit, ako ti to smeta, ja ću ga se otarasiti.
2: And what Devpuriji begin to do, Devpuriji had his sword. Sword? Yes. A sword.
0: Devpurijinak volt sword. Devpurijinak volt egy kardja.
1: Si Devpuriji ima svoj mač.
2: And he begins to peel away his whole calf.
0: És
2: skins and muscles and everything.
0: Lehámozni a vádliát, a bőrét, az izmokat, mindent.
1: I on je uzeo tada taj mač i počeo da struže, da oceca i da struže i kožu i mišiće sve sa lista.
2: From the knees till the ankle joint. You could see only the bones and veins, that's all, nothing else left.
0: A tértől kezdve le egészen a bokáig, a végén már csak a csontok voltak és a vérerek.
1: I on je potpuno ostrugao mišić lista, tako da ostala samo kost i vene.
2: And they said when they were looking, they were completely shocked. Their breath stopped, you know.
0: Amikor apa és fia ezt látták, teljesen sokkos állapotban kerültek.
1: Oni njegov otac su bili totalno šokirani, bez daha.
2: When doctor comes with a long injection to take something from your lungs or from the liver, something only from injection we have fear, you know.
0: Amikor az orvos közelít feléd egy hatalmas injekciós tűvel, hogy egy mintát vegyen a tüdőből vagy a májból, akkor az nagyon-nagyon félelmetes.
1: Vi znate kako se mi uplašimo samo velike injekcije kad lekar priđe s njom.
2: And Devpuriji took his turban, or no, his shawl, he had one shawl, and wrapped round the whole calf.
0: Devpuriji levette a turbányát, letekerte a turbányát, és betekerte a sebet.
1: Si Devpuriji uzeo svoj šal i njime omotao celu nogu.
0: Tehát a vádlit.
2: And these people went away.
0: A apa és fia elmentek.
1: A oni su otišli.
2: Next day they came back again.
0: Másnap visszatértek Devpurijihoz.
1: Sljedećeg dana su se vratili.
2: So Devpuriji stretched his leg and he opened this bandage, what he did and what they see, complete healthy calf with the skin and muscles and hair and everything there.
0: És amit apa és fia látott, az egy teljesen épp vádli, minden izommal, mind bőr és szőr rajta.
1: Kad su oni došli sljedećeg dana, se Devpuriji odmotao nogu i oni su mogli vidjeti potpuno zdravu nogu sa kožom, mišićima i čak dlačicama.
2: And Devpuriji said, pandit, are you happy now?
0: Devpuriji megkérdezte a panditot, pandit, boldog vagy most?
1: I se Devpuriji je pitao pandita, panditji, jesi sad sretan?
2: Of course, only Devpuriji can do.
0: Természetesen, ez csak Devpuriji tudja megcsinálni.
1: Tako nešto može samo si Devpuriji.
2: We are not able to heal a pimple of our cheek in one night.
0: Még egy pattanást sem tudunk egy éjszak alatt meggyógyítani.
1: Mi nem možemo izlečiti ni bubulicu na sa obraza.
2: But these are the mental powers which can influence, manipulate the elements, the cosmic powers to function, to work, to affect your body, mind, consciousness and so on.
0: Ez az a mentális erő, amelyik uralmára tudja vonni a kozmikus elemeket, és ezzel...
1: To je mentalna snaga koja može uticati, uplivisati kosmičke elemente da potpomognu funkcije vašeg tela, uma i duše.
0: Ami hatással van a tudatra.
2: Therefore, every posture, every exercise in yoga and daily life which I try to put in, I thought very much over. It's the whole philosophy I put it in.
0: Minden egyes testhelyzetet.
2: The cosmic science.
0: Minden egyes testhelyzetet, amikor a joga mindennapi életberendszert felépítettem, nagyon átgondoltam. És mögötte filozófia van, kozmikus tudomány.
1: Zato i za svakog položaja joge, svakom životu u kome sam dobro razmislio, stoji kosmička nauka.
2: But these postures are not created by me.
0: De ezeket a testhelyzeteket nem én találtam ki.
1: Ali ja nisam stvorio te položaje.
2: This is the very rich heritage, ancient, rich, spiritual heritage of India, which yogis left for the entire mankind.
0: Ez India ősi spirituális hagyománya, amit az egész emberiségre hagyott.
1: Jogu su nam ostavili drevni jogi i mudraci za dobrobit celog čovečanstva, kao so, nasljeđe.
2: Every posture, every asanas, no one has copyright for it.
0: Senkinek nincs szerzői joga egyik asanára sem.
1: Niko nema copyright na sane, na položaje.
2: But question is this, if you understand, if you realize, and if you put them together, how to do, that's it. That is different masters' work. Like this also I try to work to put some postures in some orders.
0: A legfontosabb az, hogy te magad megvalósítsd ezeket a testhelyzeteket. Te magad uralni tud ezeket a testhelyzeteket. Különböző mesterek különbözőképpen foglalják őket rendszerbe.
1: Ali suština je u tome kako ćete vi razumeti te vežbe, kako ćete ih primeniti. Tu je razlika između onog majstorskog što je dato kao raspored vežbi u ovom sistemu.
2: I was 11, 12 years when I came to Guruji and met him. That time he told me some kriyas, some exercise, something. Not very in detail, but he told me, do this, how you can do it or if you can manage it. The asanas, Guruji were doing every day, 15 minutes headstanding, as long as I can remember, till he's 73 years, age of 73 years, he used to do his headstanding.
0: 11-12 éves koromban, amikor először mentem Gurujihoz, vagy először adott nekem különböző kriákat, azt mondta, ezeket végezzem. Ő maga, Guruji, 73 éves koráig, ahogy visszaemlékszem, minden nap 15 percig állt fejen.
1: Kada sam kao dečak došao kod Holy Gurujija, on mi je dao neke krije i rekao probaj i uradi kako možeš i koliko možeš. Što se tiče samog Gurujija, ja se sjećam da je do svoje 73. godine svaki dan radio 15 minuta stoj na glavi.
2: Doesn't matter when he went to sleep, how tired he was, 3:30 he was waken up.
0: És teljesen mindegy, hogy hol érte az éjszaka, hogy hova utazott, hogy mikor feküdt le, 3 vagy 3:30-kor mindig fel kell.
1: Bez obzira da se nalazi i koliko da je bio umoran, on bi ustajao u 3:30.
2: And as a young boy, you know, first time when suddenly I woke up and I saw my God, what Guruji doing? Why he's hanging upside down?
0: Amikor kisfiúként először megláttam, hogy Guruji fejen áll, megijedtem, nem tudtam, azt hittem, hogy lóg valahonnét lefele Guruji.
1: I kad sam se ja kao dečak budio u 3 izjutra i video Guruđija, pitao sam se šta ovaj čovjek radi na opačke.
2: Neti, Dauti, all he used to do.
0: A Netit is és a Dautit is rendszeresen végezte.
1: On je radio i Neti i Dauti.
2: There was one Swami, one yogi in Jaipur, Swami Anandananji.
0: Volt egy Swami, egy yogi, Swami Anandananji, Jaipurban.
1: U Jaipuru živio jedan yogi, Swami Anandananji.
2: And often Guruji used to go there with me and they were discussing about all kriyas and this and that. And Guruji used to bring from there Sutra Neti and Sutra Dauti and Neti pot for his personal use.
0: Elmentünk gyakran hozzá Gurudzsival, és különböző kriákról beszélgettek, és Sutranetihez és ezekhez a dolgokhoz hozott eszközöket magának.
1: I Guruji je sa mnom bio više puta u tom ašramu, njih dvojica bi sedeli i diskutovali o raznim hatha yoga krijama. Guruji bi tamo uzeo cevčice za Sutraneti, posude za Djalaneti i koristio ih i lično.
2: So he taught me how to do chakrasana and then get up from the chakrasana by without lying again on the back, many things. So it began, my training began with Guruji from very early age.
0: Megtanította arra, hogy hogyan vegyen fel a chakrasanát, hogy hogyan jöjjek ki belőle az ágyból való fölkelés előtt. Nagyon sok mindent megtanított nekem.
1: Guruji me učio kako da uđem u čakrasanu, kako da izađem iz nje. Moj trening sa njime počeo u vrlo ranim godinama.
2: Once Guruji made a bhajan for nearly 400 postures.
0: Ecer Guruji irt ej bhajant körülbelül 100 testhelyzetről.
1: Jedan me Guruji napisao bhajano gotovo 100 položaja.
2: It was in 84 or 83 or something like, or 80. And it was so many bhajans, and there once came a crazy sadhu. So Guruji was not there, and he burned everything.
0: 80-ban, 83-ban, 84-ban történt. Guruji-nak ez egy kis füzetben volt. Voltak ezek a bhajanok, és jött egy őrült sadhu, és elégette mindet.
1: To je bila jedna podeblja sveska sa Guruji-im bhajanima o asanama. Jednog dana Guruji nije bio tamo, došao jedan ludi sadhu i sve to spalio.
2: Because the sadhu was cooking and he wanted to make fire and fire was not burning, so he used this bhajan book for the used newspaper, you know.
0: A sadhu ételt, tehát főzött, és nem volt elég fa, és ezt a kis könyvet használta tüzelőnek.
1: Trebao nešto da skuva i pošto nije imao čime da potpali vatru, koristio je listove iz te sveske, bhajan sveske.
2: It's a pity.
0: Nagy baj.
1: I to je velika šteta.
2: And the bhajan was Brahma Murta. He was singing, Utho jago bhaiya Brahma Murta a gaya. It was very nice, but a little bit I remember. Pehle snan karo phir sirsasan me jag jao. As there was a many, many nice bhajan, I don't remember. Completely, but it was very, very nice. The whole day program was described.
0: Egy egész napi program le volt írva ebben a hosszú bhajanban, és a Brahma Murtával kezdődött.
1: Ja se sećam samo par strofa koja bi Guruji običavao da peva, došla je Brahma Murta, vreme je za Shishasanu, ali Guruji bi to pevao, međutim, ostalo je sve nestalo.
2: Like Mahaprabhuji made a bhajan for the little children, for the school. A beautiful bhajan.
0: Mahaprabhuji is...
2: What the children should do.
0: És írt egy gyönyörű bazsant az iskolás gyerekeknek, hogy mit kellene nekik
2: végezni. Vidya padne me man lagaya karo. You should concentrate for learning.
0: Indiában ezt így hívják, hogy a tanulásra koncentrálj.
1: Guruji je napisao te bazsane za ceo dnevni raspored vežbanja, kao što je Mahaprabhuji napisao uputstvo za školsku decu kako da steknu znanje.
2: So the science of yoga is a very, very old.
0: A joga tudománya nagyon ősi, nagyon régi.
1: Nauka joga je veoma drevna.
2: And Mahaprabhuji wrote the bhajan about yoga nidra.
0: Mahaprabhuji írt egy bhajant a yoga nidráról.
1: Mahaprabhuji napisao bhajan o yoga nidri.
2: Yogi jano ki yoga nidra virla shant jan jani hai. And this bhajan is nearly 170 years old.
0: Ez a bhajan majdnem 170 éves.
1: A taj bhajan ima gotovo 170 godina kako je nastao.
2: And if Mahaprabhuji would, only he could write the bhajan if he know about the Yog Nidra. And how scientifically he wrote. It's a very high Kriya Yoga techniques in the Yoga Nidra bhajan of Mahaprabhuji.
0: Mahaprabhuji csak úgy tudta ezt leírni, hogy ő maga pontosan tudta, ismerte a Yoga Nidrát.
1: Ez egy nagyon tudományos
0: bhajan.
1: Taj bhajan samo ako je poznavao Yoga Nidru. Tu je opisana veoma visoka tehnika Hatha Yoga Kriya.
2: Therefore, one great sadhu, Saint Achalaramji Maharaj said, Pursharat bina na paave dunya mein cheez koi. Without trying, working, you can't get anything in this world.
0: Achalaramji mondta, hogy próbálkozás és gyakorlás nélkül nem kapsz meg semmit az életben.
1: Zato je Achalaramji napisao, bez napornog rada ništa ne možeš steći u ovome svetu.
2: Therefore, according to all these bhajans and books and Upanishads and many other yoga books which I read, I looked in it and I thought, I consulted with many people and put this system together.
0: Ezekből az ősi könyvekből, nagyon sok könyvből, mindenféle konzultációkkal, a szerzőkkel raktam össze ezt a nagy rendszert.
1: I kad sam prošao kroz sve te yoga spise i konsultovao se sa brojnim ljudima, sastavio sam ovaj sistem.

0: Most nemrég múltál el 78 éves. Ez nagyon szép kor, és hála Istennek, jó erőben és egészségben vagy. Mesélj egy kicsit magadról nekünk.
1: Azt tudom elmondani, hogy régen nagyon sokat sportoltam, sokat dolgoztam, 30 éven keresztül gyermekekkel is foglalkoztam, oktattam őket, és amikor ezt abba hagytam, nagyon rosszul éreztem magam. Előjöttek a bajaim, hiányzott valami. Aztán úgy gondoltam, hogy valami mást is kellene csinálni. Találkoztam egy ismerősömmel, aki felhívta a figyelmem a jógára. Következő jóga oktatáson már ott voltam, szerencsére városunkban van ilyen. Aztán következő évben két egyházán részt vettem egy jógatáborba, ahol találkoztam Swamicsivel. Nagy hatással volt rám. Nagyon jól éreztem ott magam. Következő évben, 1993-ban, Vépen Swamicsitól mantrát kaptam, tanítvány lettem.
0: Hogyan változtatta meg az életmódodat, a mindennapjaidat, hogy találkoztál a jogával?
1: Segített feldolgozni a stresszt. Nyugodtabb lettem, pozitívabb lett a gondolkodásom. Gyakorlatok összehangolva a légzéssel nyugalmat adtak. Így bármi nehézségem van, csak leülök, meditálok, vagy lazítok, és mindjárt sokkal jobb lesz a közérzetem, jobban érzem magam. Mióta a mantrát megkaptam, rendszeresen jártam gyakorolni jógatáborokba, szatszangokra, rátértem a vegetáriánus ételmódra, ami nagyon sokat segített, mert az előző időkben sok problémám volt, beteg voltam, gerinc problémáim voltak, ízületi gyulladások, magas volt a koleszterin szintem, és ezek mind javultak a légző gyakorlatoktól, a rendszeres gyakorlástól, és rendbe jött az egészségem, jobban éreztem magam.
0: Hogyan szervezed meg egy napodat?
1: Hát most már elmúltam, 78 éves, én is kezdek öregedni, és sokkal nehezebb a gyakorlás, de azért minden nap gyakorolok. Reggel nem tudok úgy fölkelni, hogy ne gyakorolnék. Az egész napom sokkal jobb akkor, légzőgyakorlatokat végzek, meditálok, és körülbelül most is egy órát gyakorolok. Ez nagyon jót tesz, főleg a légző gyakorlatok. A gerinc problémáimra, amik eléggé fájdalmasak pillanatnyilag már, csak ezzel tudom helyrehozni, ezzel tudom azt megtenni, hogy ne fájjon annyira, mert amikor fáj, akkor rákoncentrálok, légzéssel összehangolom a gyakorlatokat, és sokkal jobb lesz a közérzetem.
0: Hogyan gyakorolsz otthon?
1: Minden nap reggel, miután felkelek, meditációt végzek, mantrázom, légzőgyakorlatokat csinálok.
0: Mi a kedvenc testgyakorlatod, ászanád?
1: Nagyon sok gyakorlat van, amit kedvelek, főleg a katupranam gyakorlatot, azt nagyon szeretem csinálni, mert az mindig mindent átmozgat, és utána sokkal jobb a közérzetem. Tulajdonképpen minden gyakorlatot nagyon szeretek, de legjobban a fordított testhelyzetű gyakorlatokat, mert attól felfrissülök, tisztul a gondolkodásom, és nagyon jól érzem utána magam.
0: Mennyivel nyújt többet a jóga a gyakorlóknak, mint bármelyik más testmozgás vagy sport?
1: Más sportok, mert ugye én is ijáztam, és egyoldalúak voltak. Azért vannak ilyen gerinc problémáim, meg mindenféle, mert egyoldalú. És a más sportok, például a foci, meg ilyesmi, azok meg meg sérülés. Stresszes lesz tőle.
0: Igen, igen. Végezetül hadd kérdezzem meg, milyen életmódbeli tanácsokkal látnád el a fiatalabb generációt?
1: Hát javaslom, hogy a fiatalok minél előbb kezdjék el a jogát, mert ez a legjobb a jó élethez. Gyakoroljanak sokat, pozitív gondolatuk legyen. A jogában az jó, hogy nem kell hozzá semmi eszköz. Az ember egy csöndes szobába leül egy szőnyegre, és ott meg tudja csinálni a gyakorlatokat, relaxálni tud, meditálni tud, lazítani tud. Egy fél óra, óra elég ahhoz, hogy az ember kikapcsolódjon és nyugodtabb legyen.

0: Now we will hear a bhajan upsop dia is jivanka.
1: Most a következő bhajan címe abasop dia is jivanka.
0: And we are praying to God, the whole burden of my life I am laying into your hands.
1: Ebben imádkozunk Istenhez, hogy az életem minden terhét hadd tegyem a kezedbe.
0: And if I will be successful, it is also in your hands.
1: Ha sikeres leszek, az is a kezeidben van.
0: And I want to reach you.
1: Szeretnélek elérni.
0: And for this, I give up the happiness in the world.
1: Ezért feladom a világban keresendő boldogságot.
0: Or my attachment to the world.
1: A világhoz való kötődésemet.
0: And of course I'm living in this world, but let me be so pure as the lotus flower on the water.
1: Természetesen ebben a világban élek, de hagy legyek olyan tiszta, ahogyan a lótusz virág él a vízben.
0: And when I'm living in the world, let me be selfless.
1: És hogyha a világban élek, hadd legyek önzetlen.
0: And when I will die, let me be in your hands.
1: És amikor meghalok, hadd legyek a te kezeidben.
0: Because I am living in the world, but also the world is in your hands.
1: Mert én a világban élek, de a világ a te kezeidben van.

0: Next bhajan will be Gurudev Sharanatumari.
1: Következő bhajan címe Gurudev Sharanatumari.
0: I'm in thy shelter.
1: A védelmedben vagyok.
0: And please remove my anxieties.
1: Kérlek, távolítsd el a nyugtalanságomat, szorongásomat.
0: Please be merciful to me and let me overcome the troubles.
1: Kérlek, légy kegyelmes hozzám, és hagyj szeljem át, hagyj küzdjem le a nehézségeket.
0: No mother, father or friends, nobody is mine.
1: Apa, anya és a barátaim, egyikük sem az enyémek.
0: Please save me from this big net of Maya.
1: Kérlek, ments meg engem a Maya nagy hálójából.
0: Always I'm diving so deep into this Maya.
1: Olyan mélyen elvesztem ebben a hálóban.
0: Please save me.
1: Kérlek, ments meg.
0: And maybe I'm not so good in doing all my practices.
1: Talán nem vagyok olyan jó a gyakorlataimban.
0: But you are the merciful one.
1: De te vagy a kegyelmes.
0: Please remove this dualism.
1: Kérlek, távolítsd el ezt a kettősséget.
0: And you are giving everything.
1: Te vagy az, aki mindent adsz.
0: I'm in thy shelter.
1: És én a védelmed alatt állok.
0: And let me repeat your name.
1: Hadd ismételjem a neved.

0: Now we will, next bhajan will be Sataguru Satcha Mila Jabahise.
1: Sataguru Satcha Mila Jabahise, ez lesz a következő bhajan címe.
0: When I met my Satogurudev, all my doubts were destroyed.
1: Amikor találkoztam a mesteremmel, akkor minden kétségem eloszlott.
0: Before I met my Gurudev, many ways were advised.
1: Mielőtt találkoztam a mesteremmel, sokféle tanácsot kaptam.
0: Pilgrimage, fasting.
1: Böjt, zarándoklat.
0: But when I met my Gurudev, he showed me the essence.
1: De amikor találkoztam a mesteremmel, ő megmutatta nekem a lényeget.
0: He opened me inside and showed me God who is in my heart.
1: Belülről nyitott ki engem, és megmutatta Istent, aki a szívemben lakik.
0: I saw the one and the flame, my flame, united with the gods.
1: Láttam az egyet, és az én lángom egyé vált Istennel.
0: Everything is in my heart.
1: Minden a szívemben van.
0: My doubts are gone.
1: A kételyem eltűnt.
0: And I crossed my karmas.
1: És leküzdöttem a karmáimat.
0: My inner self and the eternal is one.
1: A belső lényem és az örökkévaló egy.
0: This is what we want to reach.
1: Ez az, amit szeretnénk elérni.
0: That my inner self and the divine is one.
1: Hogy az én belső lényem és az isteni egy.
0: In reality it is like that.
1: És a valóságban ez így van.
0: But we are still so much bound to the outer world.
1: De mi mégis kötődünk annyira a külső világhoz.
0: So much bound to our thoughts and feelings and intellect.
1: És annyira kötődünk a saját gondolatainkhoz, érzéseinkhez, intellektusunkhoz.
0: And then we always think we are individual.
1: És mindig azt gondoljuk, hogy egyéniek vagyunk.
0: And we are not one, we are single.
1: Nem egyek, hanem egyéniek, egyedüliek.
0: And then we are fighting in the world.
1: És akkor harcolunk a világban.
0: But the Gurudev tells us,
1: Isten azt mondja nekünk.
0: The outer world is manifold.
1: A külső világ sokféle.
0: But the Purusha, the inner self is one.
1: De a lélek egy.
0: And with our practice, with all what Gurudev is giving us to practice,
1: és a gyakorlás segítségével, amit Isten adott nekünk,
0: we can realize that.
1: Felismerhetjük ezt.

0: श्रीदीप नारायण भगवान की जय। श्री मंगलज महाराज की जय।
1: Next bhajan will be Bhai Tumar Jagore.
2: A következő bhajan címe Bhai Tum Jagore.
1: And in this bhajan, Holy Guruji, Sri Swami Madhavananda Ji.
2: Ezt a bhajant Holy Guruji írta Madhavananda Ji.
1: Was speaking to the human.
2: Az emberhez beszél.
1: Bhai brother, awake.
2: Testvérem, ébredj.
1: Your time is shortly over.
2: Az időd rövidesen lejár.
1: And you were falling in the sleep of ignorance.
2: És a tudatlanság álmába fogsz hullani.
1: And therefore you are suffering.
2: És ezért szenvedsz.
1: And again you will be born and go.
2: És újra és újra megszületsz és újra elmész.
1: Birth and death.
2: Ez a halál és a születés.
1: Only your guru can free you from that.
2: Csak a mestered képes ettől megszabadítani.
1: He can lead you from this ignorance to the light.
2: Ő vezethet el téged a tudatlanságtól a fénybe.
1: To the light of wisdom.
2: A bölcsesség fényében.
1: To the light of knowledge.
2: A tudás fényében.
1: To the light of liberation.
2: A felszabadulás fényében.
1: We are caught in this net of attachment and word.
2: A világi kötöttségek hálója kapott el bennünket.
1: But your life, your human life is a precious diamond.
2: De az emberi életed egy értékes gyémánt.
1: It is not so easy to get a human life.
2: Nem olyan könnyű emberi életet kapni.
1: And the sense of the life is not to earn money.
2: És az élet értelme nem az, hogy pénzt keres.
1: To have a big house.
2: Vagy nagy házad legyen.
1: Or many jewelries.
2: Vagy sok ékszered.
1: Even not to have to gain knowledge in the outer world.
2: És az sem, hogy a külvilágról halmoz fel egyre több tudást.
1: The meaning for the sense of human life is to realize the Atma.
2: Az ember élet célja, hogy felismerjük az Atmát.
1: And you can find it in your heart.
2: És ezt a szívedben találhatod meg.
1: And Holy Guruji said, Mahaprabhuji, my divine master.
2: Holy Guruji azt mondja, Mahaprabhuji az én isteni mesterem.
1: He was awakening this sleeping swan.
2: Ő ébresztette fel ezt az alvó hattyút.
1: Don't waste your precious human life.
2: Ne pazarold el az értékes emberi életed.

0: Now we will chant a bhajan from Shri Kabir Das Ji.
1: Most Shri Kabir Das Ji bhajanját fogjuk énekelni.
0: Matkara Mohatu.
1: Aminek az a címe, hogy Matakara Mohatu.
0: It is always that same, no? Some form of our false identification.
1: Ez mindig ugyanarról szól, ez valamilyen azonosításról, valamilyen formáról.
0: We always hope, or it's normal for us, that we search to quench our thirst for being happy and full of peace and joy in the outer world.
1: Mindig a külvilágban keressük a boldogság és az öröm iránti vágyunk beteljesülését.
0: But we, on the other side, we know the outer world is always changing.
1: De másfelől tudjuk, hogy a külső világ mindig
0: változik. It will not remain.
1: Ez nem marad állandó.
0: So, get rid of this ignorance.
1: Ezért tehát szabadulj meg ettől a tudatlanságtól.
0: This attachment.
1: Ettől a kötődéstől.
0: And these longings.
1: Ezektől a vágyaktól.
0: Sing the bhajans. To praise the highest.
1: Énekeld a bhajanokat, hogy dicsőítsd a legfelsőbbet.
0: We always think, for us it's normal that we think in the outer world there we find the happiness.
1: Számunkra mi általában a külső világban gondoljuk meglelni a boldogságot.
0: And also that we are happy and we are loved and we can love to one another.
1: És azt gondoljuk, hogy a boldogságunkat és a szeretetünket valaki másban találjuk meg.
0: Because we are so far from our inner self.
1: Mert olyan messzire vagyunk a saját belső lényegünktől.
0: That we search for this.
1: Hogy keressük ezt.
0: But we forgot that it is in us.
1: De elfelejtjük, hogy ez bennünk van.
0: And Kabira says, the eyes are given to you to see the Lord.
1: A Kabir Das azt mondja ebben a bhajanban, hogy azért kaptad a szemet, hogy Istent lásd.
0: And the ears we have to listen to wisdom.
1: És a füledet azért, hogy a bölcsességet hallgass.

0: And with our mouths we chant the name of God.
1: És a szádat azért, hogy Isten nevét énekeld.
0: And with our hands we should give.
1: És a kezeink arra valók, hogy adjunk vele.
0: And when we will follow this.
1: És hogyha követni fogjuk ezt.
0: There will be in our heart a source of pure gold.
1: Akkor a szívünkben egy tiszta forrás fog megnyílni.

0: Sometimes, now we will sing Raja Dena Guru Sa.
1: Most a Raja Dena Guru Sa kezdetű bhajant énekeljük.
0: Sometimes I think there is still a lot of fear in us.
1: Néha azt gondolom, hogy még mindig nagyon sok a félelem bennünk.
0: Even when we are disciples of a guru, of our living master.
1: Még hogyha az igazi mesterünk tanítványai vagyunk is.
0: And I'm thinking what we are fearful, why we are fearful.
1: És azon gondolkozom, hogy miért vagyunk félelemmel teliek.
0: The guru is only giving us practices where we can liberate us.
1: A guru megadja azokat a gyakorlatokat.
0: Where we can get rid of our fears.
1: Hogy hogyan szabadulhatunk meg a félelmeinktől.
0: He is giving us these practices.
1: Megadja nekünk ezeket a gyakorlatokat.
0: So that we are not caught in the fear and sorrows and troubles.
1: Hogy a nehézségek, a félelem és a bánat ne uralkodjon el rajtunk.
0: Why we have fear to lose that?
1: Amikor félünk attól, hogy elveszítjük.
0: Maybe it is fear what will be then.
1: Vagy hogy mi lesz azután.
0: When we change our now circumstances.
1: Amikor megváltoznak a jelenlegi körülményeink.
0: But why we have fear? Because he says you will be liberated, you will be free.
1: De miért is félünk, amikor ő azt mondja, hogy felszabadulsz majd.
0: No more troubles, no more sorrows.
1: Nem lesz több szenvedés, nem lesz több szomorúság.
0: So let this go.
1: Hagyd menjen ez az egész.
0: Free yourself.
1: Szabadítsd fel önmagad.
0: And be one with God.
1: Mindenki Isten.
0: And I'm showing you this way.
1: És megmutatom neked ezt az utat.
0: Just do it.
1: Csak tedd.
0: And one is to overcome this I, this ego.
1: És az egyik dolog, hogy felülemelkedjünk az egón.
0: And that is also that we can bow down to our Gurudev.
1: És a másik dolog, hogy lehajolhassunk a mesterünk előtt.
0: And please this vibration, this purity of your lotus feet should be your mercy to me.
1: Kérlek, légy kegyelmes hozzám és mutasd meg a lótuszlábadnak ezt a vibrálását.
0: Maybe even I don't want to be in the heaven or I want to have some powers also. I just want to be at your lotus feet.
1: Csak a lótuszlábaidnál szeretnék lenni. Nem kívánom a mennyeket, nem kívánok különleges erőket.
0: And we all know this when we are near to our Gurudev, we are so full of joy and everything is good.
1: Mindjárt tudjuk, hogy amikor a mesterünkkel vagyunk, akkor minden jó, olyan örömet érzünk.
0: Then we don't need anything.
1: Akkor nincs szükségünk semmire.
0: We are sucking this energy, this divine in.
1: Csak befogadjuk ezt az isteni valót, ezt az isteni
0: energiát. And then we are going home again.
1: És aztán újra hazamegyünk.
0: And then comes the normal life.
1: És aztán kezdődik a normális élet.
0: And then it goes.
1: És ez így megy.
0: And then we want to meet our Gurudev again.
1: És aztán újra találkozni szeretnénk vele.
0: And now we have this step.
1: És most itt vagyunk.
0: To go further.
1: Hogy tovább lépjünk.
0: We have all the tools, we have all the practices.
1: Megvan minden eszközünk ehhez, megvan minden gyakorlat ehhez.
0: Of course I'm bowing down to my Gurudev also only in myself inside.
1: Természetesen, hogy leborulok Gurudevám előtt, ahogyan önmagam előtt és a belső lényem előtt.
0: And he is giving us this all that we can free ourselves.
1: És ő megadja nekünk mindazt, amivel felszabadíthatjuk magunkat.
0: And that's now our duty.
1: Ez a mi kötelességünk most,
0: to use that what
1: hogy használjuk ezt, amink van.
0: To use that.
1: Felhasználjuk.

0: श्रीदीप नारायण भगवान की जय। लांदज महाराज की जय।
1: Now we will, next bhajan will be Kyurakte ho parada hamse.
2: Most a Kyurakte parada hamse kezdetű bhajant énekeljük.
1: That means why you are hiding for in front of me. Why you are hiding? Why you are hiding?
2: Ami azt jelenti, hogy miért rejtőzködsz el előlem.
1: I'm full of love to your name.
2: Telve vagyok szeretettel a neved iránt.
1: But we know that

0: It is not so easy. We have to overcome so many things in our inner world.
1: Tudjuk, hogy a belső világunkban sok olyan dolog van, ami nem könnyű felülemelkedni.
0: And for example, also for that it is so beautiful to chant bhajans.
1: Például olyan csodálatos énekelni, bhajanokat énekelni.
0: Bhajans are reaching our heart.
1: A bhajanok felemelik a szívünket.
0: And I always want to be at your lotus feet.
1: És én mindig a te lótusz lábaidnál szeretnék lenni.
0: It seems that you are very near.
1: Úgy tűnik, hogy nagyon közel vagy.
0: But on the other side, I cannot reach you.
1: De másfelől nem tudlak elérni téged.
0: Where are you hiding?
1: Hol rejtőzködsz?
0: I'm meditating.
1: Meditálok.
0: But still I cannot see you.
1: De mégsem láthatlak téged.
0: But finally,
1: de végül
0: Mahaprabhuji says,
1: Mahaprabhuji azt mondja,
0: then I became one with you.
1: Amikor egyé válok veled.
0: Through the mercy of my Gurudev.
1: Gurudevám kegyelme révén.
0: And there is nothing else existing.
1: És amikor semmi más nem létezik.
0: So I think this is also maybe it is not in the first time that we are so aware about this form of God.
1: Talán első pillanatban nem vagyunk Istennek ilyen formában a tudatában.
0: And we are practicing.
1: És gyakorlunk.
0: And we hope to reach something.
1: És reméljük, hogy valamit elérünk.
0: But we will reach it when we are overcoming the identification with our thoughts, feeling, physical body.
1: De akkor érjük el, amikor már nem azonosítjuk magunkat a gondolatainkkal, az érzéseinkkel és a fizikai testünkkel.
0: We have to overcome this identification.
1: Ezeket kell leküzdenünk, ezeken kell felülemelkednünk.
0: And then there can be nothing else, but then will be this oneness with divine.
1: És akkor semmi más nem lesz, mint a nem marad, mint az Istenivel való egység.
0: But of course we can always call God.
1: Természetesen hívhatjuk Istent mindig.
0: Because he should help us.
1: Mert segítenie kell nekünk.
2: Sindip Narim Bhagavan Ki Jai. Sisi Vishagundasha Paramasvami Vashvanan Chakuri Deva Ki Jai.

0: si si vieš, ako naša parama sa našom džiguru Deva Kijaj.
1: Next bhajan we will chant is from Mirabai-ji. Tuma binare yonajai.
2: A következő Mirabai bhajanja, Tuma binare yonajai.
1: Always it is this longing which is immanent in us.
2: Ez a vágyakozás, ami örökké ott van bennünk.
1: We are searching this joy, this everlasting.
2: Keressük ezt a boldogságot, ami örökké tart.
1: To be safe.
2: Hogy megmeneküljünk.
1: To be in peace.
2: Hogy békében legyünk.
1: And not in ignorance.
2: És nem a tudatlanságban.
1: We are searching that.
2: Ezért keressük ezt.
1: And somehow the world is pulling us to outside.
2: Valahogyan a világ mindig kifelé húz bennünket.
1: But there is always changing.
2: De ott mindig minden változik.
1: We know that, but still we are hoping we find it there.
2: Tudjuk ezt, mégis mindig azt gondoljuk, hogy kívül fogjuk megtalálni a boldogságot.
1: But then the saints, they are telling us, no, go inside.
2: De a szentek azt mondják nekünk, hogy nem.
1: You will find everything in yourself.
2: Fordulj önmagad felé, és önmagadban fogsz mindent megtalálni.
1: And there is that what we are searching.
2: Ez az, amit keresünk.
1: And Mirabai, she was saying, I cannot live without you.
2: Mirabai úgy énekli ezt meg, hogy
1: you are my beloved one.
2: Te vagy az én szeretőm, és én nem élhetek nélküled.
1: Please come to me and give me your darshan.
2: Kérlek, gyere el hozzám, hadd láthassalak, add meg a darshanod.
1: When I cannot see you, I'm like a lotus without water.
2: Amikor nem láthatlak, olyan vagyok, mint a lótusz víz nélkül.
1: Or a dark night without moon.
2: Vagy a sötét éjszaka, amikor nem süt a hold.
1: Day and night I am restless.
2: Nappal és éjszaka nyugtalan vagyok.
1: I have so much pain in my heart.
2: Olyan sok fájdalom van a szívemben.
1: Even I don't want to eat.
2: Még enni sem szeretnék.
1: And in the night I cannot sleep.
2: És egész éjjel álmatlanul forgolódom.
1: And I don't know what I should say.
2: Nem tudom, mit mondhatnék.
1: I have so much longing.
2: Olyan sok vágyakozás van bennem.
1: Please, only you can solve my problem.
2: Kérlek, csak te oldhatod meg a problémáidat.
1: You are the beloved one of my heart.
2: Te vagy a szívem szerelmese.
1: Please don't hide yourself.
2: Kérlek, ne rejtsd el magad előlem.
1: Please be so merciful and come to me.
2: Kérlek, legyél kegyelmes és gyere el hozzám.
1: I am your servant from life to life.
2: Életről életre téged szolgállak.
1: And please give me this mercy that I can bow down in front of you.
2: Kérlek, hadd hajolhassak meg előtted.
0: Tipnanim Bhagwan ki jai. Si si vishagunda chaparama swarma shunjukuti ki jai.

0: Sie gibt dann jemand gewonnen, Kinchai. Sie ist wie schon, dass ich ein paar Mal zwei Mal von einem Jigur Deva, Kinchai.
1: Now there is coming beautiful bhajan written from Paramahamswami Matavanandaji, Holy Guruji.
2: És most egy gyönyörű bhajan következik, amit Holy Guruji írt.
1: Omkar Rachana Sarire.
2: Ez a címe Omkar Rachana Sarire.
1: And Holy Guruji is explaining that the whole creation is done or came out of Om.
2: Holy Guruji azt magyarázza, hogy az egész teremtés az Omból ered.
1: The saints, they know this secret of Om.
2: A szentek ismerik az Omnak ezt a rejtélyét.
1: And because they know that, they are living always in bliss.
2: És mivel tudják ezt, ezért örökké békében élnek.
1: They are always in Ananda.
2: Örökké boldogságban élnek.
1: And it is not because they know this intellectually.
2: És ez nem azért van, mert ők intellektuálisan tudják ezt.
1: But they are in their inner being that.
2: De ők a belső lényükben érzik.
1: And the inner being is this Om and is this bliss.
2: És a belső lényük az Om, ez az üdvösség.
1: It is in the consciousness.
2: Ez a tudatosság.
1: Om is the sound, the form of God.
2: Az Om az Isten formája és hangja.
1: And Om is light without shadow.
2: Az Om a fény árnyék nélkül.
1: Om is like the sky everywhere.
2: Az Om a mindenütt jelen lévő.
1: Eternal.
2: Örökké való.
1: Independent.
2: És mindentől független.
1: Not bound on anything.
2: Ami nem kötődik semmihez.
1: We get this information.
2: Ezt a tudást, információt.
1: Now we are listening.
2: Most megkaptuk és most halljuk.
1: And because we are so lucky that we are disciples of a master of our guru.
2: És mivel olyan szerencsések vagyunk, hogy a mesterünk tanítványai lehetünk.
1: And we have mantra.
2: És van mantránk.
1: And we have asanas and pranayama.
2: És megvan az asana és a pranayama.
1: And we know that we are eating healthy and pure food.
2: És tudjuk, hogy egészséges és tiszta ételeket eszünk.
1: We are somehow able to understand.
2: Valahogyan képesek vagyunk ezt megérteni.
1: Not only with these instruments of intellect.
2: Nem csak az intellektuális, az intellektussal.
1: Or in our thoughts.
2: Vagy a gondolatainkkal.
1: But by our practice.
2: Hanem a gyakorlásunk révén.
1: It is revealing in ourselves.
2: Ott van bennünk, felfedezzük önmagunkban.
1: Because with all our practices we are purifying our koshas.
2: Mert a gyakorlásunk révén megtisztítjuk a kósáinkat.
1: This living form.
2: Ezt az élő formánkat.
1: And then automatically we will be more in contact to this higher self.
2: És így automatikusan közelebbi kapcsolatba kerülünk ezzel a magasabb lényünkkel.
1: And this is eternal.
2: Ami örök.
1: Independent.
2: Független.
1: And it is consciousness.
2: És ez a tudatosság.
1: And then from this Om there is this division into gunas.
2: Az Omból ered a gunák megkülönböztetése.
1: This rajas, sattva, rajas, tamas.
2: A három guna, a sattva, rajas és a tamas.
1: And there is developing the Maya, the world.
2: És ezekből fejlődik ki a Maya, a világ.
1: Out of these gunas.
2: Ezekből a gunákból.
1: And what we are, like Swamiji says often, we are like a fish thirsty in the water.
2: És mi olyanok vagyunk, mint a, ahogyan Swamiji mondja, mint a hal a vízben.
1: And all living beings are living in this Om.
2: És minden élőlény az Omban lakik.
1: as embodied beings.
2: Mint megtestesült lények.
1: And now all this knowledge, because consciousness has knowledge.
2: A tudatosságnak van tudása.
1: And all this knowledge is coming through this Om.
2: És mindez a tudás az Omból ered.
1: Om is this divine knowledge.
2: Az Om az isteni tudás.
1: And also the Vedas were written out of Om.
2: És a Védákat is az Omból írták.
1: So Om is this highest symbol of God.
2: Az Om Isten legfelsőbb szimbóluma.
1: And then Holy Guruji says, practice.
2: És azt mondja Holy Guruji akkor, hogy gyakorolj.
1: Repeat all together Om.
2: Ismételjétek együtt az Omot.
1: With this repetition of Om, the divine light will awaken.
2: Az Om ismétlésével felébred az isteni fény.
1: That's why we should constantly meditate on Om.
2: Ezért kell állandóan az Omon meditálnunk.
1: And all your worldly sorrows will be destroyed.
2: És akkor minden világi szenvedés le lesz rombolva.
1: And I was thinking, now in our Western world, yes, we have still this word in our Christian.
2: És most az jutott eszembe, belief. Hogy a nyugati világunkban, a keresztény vallásban is ott van ez a szó.
1: In for a very big church.
2: Egy nagyon nagy templom.
1: In German we say dom.
2: Amit németül azt mondjuk egy nagyon nagy templomra, hogy dom.
1: The big church, the dom.
2: Igen, a nagy templomot ugye úgy hívjuk, hogy dom.
1: This is the house of God.
2: Ez Isten háza.
1: This is Om.
2: Majdnem Om.
1: And also this amen. No, we say amen in the church.
2: És amikor azt mondjuk az ima végén, hogy amen.
1: The source is aum, om.
2: Az is olyan hangzású, mint az om, aum.
1: This is the basic of all.
2: Ez az, ahogyan az om így mindennek ott van az alapja.
1: And all saints, all yogis, they keep this om in their heart.
2: És minden szent és minden jogi az omot a szívében tartja.
1: Without Om, your spiritual practice is senseless.
2: Om nélkül a spirituális gyakorlásod értelmetlen.
1: And we say also, Vishwa Guruji was telling something sometimes, when you repeat or you hear, listen to a mantra, which is not beginning with Om, it is not complete.
2: És Vishwa Guruji gyakran tanítja nekünk, hogyha egy olyan mantrát hallotok, ami nem az Om-mal kezdődik, az nem teljes.
1: And this also shows that we are disciples of a real divine master.
2: És ez azt is mutatja, hogy mi egy valódi mester tanítványai vagyunk.
1: Because he can give us this knowledge.
2: Mert ő átadja nekünk ezt a tudást.
1: He can give us this information.
2: Átadhatja nekünk ezt az információt.
1: Because he knows that.
2: Mert tudja.
1: Because he is one with that.
2: Mert egy ezzel.
1: Then just that. Now we do it into our practice.
2: És most csak a gyakorlásunkban nekünk gyakorolnunk kell.
1: And Holy Guruji says, through Om you come into Ananda.
2: Holy Guruji azt írja, az Om segítségével eléred az üdvelteljes boldogságot.
1: This is this divine vibration.
2: Ez az isteni rezgés.
1: All karmas will be purified.
2: Minden tettünk következményétől megtisztulunk.
1: What is a karma?
2: Mit jelent a karma?
1: That is something which is stored in me.
2: Ez valami olyan, ami bennem van eltárolva.
1: Maybe I'm not so conscious about that.
2: Lehet, hogy nem vagyok ennek tudatában.
1: But it is like a shadow.
2: De olyan, mint egy árnyék.
1: Something is closed in me.
2: Valami, ami el van zárva bennem.
1: There is my energy is not free.
2: Amikor az energiám nem szabad.
1: It's blocked, as we can say, no?
2: Mondhatjuk, hogy blokkolva van.
1: And when we are chanting mantras,
2: és amikor mantrákat zengetünk,
1: because this is the highest divine energy,
2: mivel ez a legmagasabb rendű isteni energia,
1: this will purify that, this will open these blocked energies.
2: Az fog minket megtisztítani és kinyitni ezeket a blokkolt energiákat.
1: It's very practical.
2: Ez nagyon, nagyon gyakorlatias.
1: We just have to do.
2: Csak tennünk kell.
1: Through the chanting of Om, you will cross the ocean of the world.
2: Az Om zengetése segítségével átszeled a világi óceánt.
1: And my adoration, you are. And now he, Holy Guruji, is speaking to Mahaprabhuji, to deep. You are my personalized form of Om.
2: És most Holy Guruji a mesteréhez fordul, és azt mondja, hogy hódolatom neked, aki a megtestesült, a személyként megjelenő Om vagy.
1: And there in Hindi it's written Kahe Matavanand Om ko Vandana Hamari. That means I bow down to you.
2: Lehajolok, meghajolok előtted.
0: Szép nálam megvan a kicsi. Szívesen gondolsz a panamaszván, más lencsúlyt, kicsi.

0: देवतानी हम भगवान की जय। श्री शिव शंकर परम स्वामी महाशिव गुरुदेव की जय।
1: Now we will chant Juga Juga Jivo Maheshwarananda.
2: Most a Juga Juga Jivo Maheshwarananda kezdetű bhajant énekeljük.
1: Our Gurudev's guru Paramahansa Swami Madhavananda was writing this bhajan.
2: Ezt a bhajant Paramahansa Swami Madhavananda írta.
1: And he is explaining us.
2: És azt magyarázza el nekünk.
1: That our guru is incarnating since many lives.
2: Hogy a mesterünk sok-sok életen át inkarnálódott.
1: To bring us the teaching of God.
2: Hogy elhozza hozzánk az Istenről szóló tanítást.
1: He showers immortal blessings of Mahaprabhuji to us.
2: Mahaprabhuji végtelen áldásának záporát adja nekünk.
1: And Holy Guruji says it is a big luck to the land of India, Bharat.
2: Holy Guruji azt mondja, hogy nagy szerencse India földje számára.
1: That such a powerful, mighty soul incarnated.
2: Hogy egy ilyen erőteljes, hatalmas lélek inkarnálódott ott.
1: He removes all bad karmas.
2: Aki minden rossz karmánkat eltávolítja.
1: Which are the source of the three kinds of sorrows.
2: Amelyek a szenvedés mindhárom formájának a forrásai.
1: These three tapas.
2: Ez a három tapa.
1: As the full moon.
2: Mint a teli hold.
1: Is cooling down heat.
2: Ami lehűti a levegőt, a forróságot.
1: He develops with us bhakti.
2: Ő bhaktit ébreszt fel bennünk.
1: Devotion to God.
2: Az Isten iránti odaadást.
1: This connection to God.
2: Ezt az Istennel való kapcsolatot.
1: And I think that is a very important, a main thing what we were learning from our Gurudev.
2: És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, ez a legfontosabb dolog, amit megtanulhatunk a mesterünktől.
1: In our Western world we are always thinking we are separated from God.
2: A nyugati világunkban mindig azt gondoljuk, hogy el vagyunk különítve Istentől.
1: And he, God is

0: this knowledge.
1: És ő átadja nekünk ezt a tudást.
0: And he gives us the practice.
1: És átadja nekünk a gyakorlatokat.
0: And with that we can reach this highest.
1: És ennek segítségével elérhetjük ezt a legfelsőbbet.
0: He is above the world.
1: Ő a világ fölött áll.
0: And he is able to give us everything what we need.
1: És képes nekünk átadni mindazt, amire szükségünk van.
0: What do we need?
1: Mire van szükségünk?
0: Knowledge.
1: Tudásra.
0: This knowledge.
1: Erre a tudásra.
0: And we have it.
1: És megvan ez nekünk.
0: And now it's more and more up to us to use it.
1: És most ez tőlünk függ, hogy egyre jobban és jobban használjuk.
0: To get this responsibility to back to us.
1: Most rajtunk van a felelősség.
0: Of course we are connected.
1: Persze, kapcsolatban vagyunk.
0: Our Gurudev is everywhere.
1: Gurudeva mindenütt ott van.
0: But now we shall practice.
1: De most nekünk gyakorolnunk kell.
0: With this knowledge.
1: Ezzel a tudással.
0: To observe ourselves.
1: Megfigyelni önmagunkat.
0: And to realize that.
1: És hogy felismerjük ezt.
0: And he is showing us this path.
1: Megmutatja nekünk az utat.
0: And while he is doing.
1: És miért teszi ezt?
0: He does not need anything for himself.
1: Nem kér semmit cserébe önmagáért. Magának.
0: So with this he is showing us our real nature.
1: Ezzel feltárja előttünk saját valódi természetét.
0: And on the same time in our daily worldly life makes us independent.
1: És ugyanakkor a mindennapi életben pedig függetlenné tesz bennünket.
0: And Holy Guruji says Ma Prabhuji is always with our Gurudev.
1: És azt mondja Holy Guruji, hogy Mahaprabhuji mindig a mi mesterünkkel van.
0: And Holy Guruji says also please let us overcome all circumstances.
1: És azt is mondja, hogy kérlek, hadd küzdjünk le minden nehézséget.
0: All trials.
1: Minden nehézséget.

0: Now we will chant Sunosaki Sataguru Garaya.
1: Sima Suno Sakhi Sataguru Aya.
0: And there I have a short translation from Vishwaguruji. Listen, my dear friend, my inner friend.
1: Hallgass rám, kedves belső barátom.
0: Today my Gurudev came to my house, into my door.
1: Ma Gurudeva eljött a házamhoz, az ajtóm elé.
0: And all my inner flowers, lotuses are opening.
1: És minden belső virágom, a bennem lévő lótusz kinyílt.
0: Each cell of my blood is full of bliss.
1: A vérem minden sejtje telve van boldogsággal.
0: Full love.
1: Szeretettel.
0: Because my Sadguru has come.
1: Mert a Sadgurum eljött.
0: Blessed are those where the Sadguru came for darshan.
1: Áldottak azok, akikhez eljött a Sadguru.
0: And where he came for satsang.
1: És amikor elmegyünk a satsangra.
0: The worm will become a bee.
1: A kis rovar ilyenkor darázssá változik.
0: And he offered us this knowledge, this spiritual knowledge.
1: Ő ajánlja föl nekünk ezt a spirituális tudást.
0: The verse of the life changed completely.
1: A világ, az élet teljesen megváltozik.
0: In one moment from the words of my Gurudev,
1: a Gurudevám szavainak hatására egyetlen pillanat alatt
0: it turns into gold.
1: A aranyjá változik.
0: And there is such a big difference to the value of my life before.
1: És olyan annyira különbözik már az életem attól, ahogy korábban folyt.
0: And that what was before, it's gone.
1: És mindaz, ami korábban volt, elmúlt.
0: If there is a bamboo tree growing in the sandalwood forest.
1: Hogyha van egy bambusz fa, ami a szantál erdőben nő.
0: So he will take this fragrance.
1: Az át fogja venni a szantál illatát.
0: When water is flowing into the Ganga river.
1: Amikor a víz a Ganga folyóba folyik.
0: It will also be Ganga water.
1: Az a víz Ganga vízzé válik. Ganges vízévé válik.
0: You will let go your past karmas.
1: Engedd el a múlt karmáit.
0: And also you will not identify anymore with your previous wishes.
1: És ne azonosítsd magad többé a korábbi kívánságaiddal.
0: When you will do like this,
1: ha így teszel,
0: you will become free from birth and death.
1: Akkor szabaddá válsz a születés és halál körforgásától.
0: Lala Nandji, who wrote this bhajan,
1: Lala Nandji az, aki írta ezt a bhajan,
0: has offered his life to his master.
1: Felajánlotta életét a mesternek.
0: To Swami Deep.
1: Swami Deep.
0: Mahaprabhuji.
1: Mahaprabhuji-nak.

0: Ja. Yes. Teripiti omare harinama bina. Teripiti omare harinama bina. This is from Guru Nanak.
1: Ezt a bhajan Guru Nanak írta.
0: And like all saints, they explain us that we should not lose our time.
1: És mint minden szent, ő is azt mondja nekünk, hogy nem szabad elvesztegetnünk az időnket.
0: And to repeat the name of the Lord.
1: És hogy ismételjük Isten nevét.
0: The time is passing.
1: Az idő eltelik.
0: That's why your mind should repeat the name of God.
1: Ez az, amiért Isten nevét kell az elmédben ismételned.
0: And we know that is the form of our mantra.
1: És tudjuk, hogy ez a mantránk egyik formája.
0: If we have the wish to come out of this circle of birth and death.
1: Ha megvan bennünk a vágy, hogy kikerüljünk a születés és halál körforgásából.
0: Or if we want to live a better life.
1: Vagy hogyha jobb életet szeretnénk élni.
0: With more consciousness.
1: Több tudatossággal.
0: More balanced.
1: Több egyensúlyjal.
0: Healthy.
1: Egészségesen.
0: In mind, thoughts, feelings.
1: Az elménkben, a gondolatainkban, az érzéseinkben.
0: In intellect.
1: Az intellektusban.
0: In our whole being.
1: Az egész lényünkben.
0: Then we should not lose our time.
1: Akkor nem szabad elvesztegetnünk az időt.
0: And maybe you remember a few days ago, Mama Leleshvasvami Ganeshvapuri was telling us that it is written in Mahashiv Purana.
1: Talán emlékeztek rá, néhány nappal ezelőtt Maha Mandaleshvasvami Ganeshvar Puri mondta nekünk, hogy ez a Shiva Puránában van.
0: There is written that a human needs 1000 lives, good lives.
1: Hogy az ember, hogyha ezernyi jó életet él.
0: And after that he is starting with a longing for more.
1: És utána elkezd vágyakozni még többért.
0: Then he is starting to search something more than only the life.
1: Akkor elkezd keresni valami után, ami több, mint az élet.
0: Already 1000 good lived lives.
1: Már 1000 jó életet élt.
0: And then we start to search.
1: És akkor kezdünk el keresni.
0: For a sense.
1: Az keresni egy szentet.
0: If there is something more than only to live daily and.
1: Vagy valamilyen értelmet emögött, hogy valami több is legyen.
0: Come and go.
1: Menjünk. Mint az, hogy jövünk és megyünk.
0: And I think that we are steps further.
1: És azt gondolom, hogy tovább kell lépnünk.
0: Because we could find a master.
1: Mert mestert kell keresnünk.
0: We ilyenkor. Found our guru.
1: Mi megtaláltuk a mesterünket.
0: Or other way around, it is said that the guru found us.
1: Vagy azt is mondhatjuk, hogy a mester talált meg bennünket.
0: But maybe it was like small birds in the nest.
1: De talán olyan volt ez, mintha kis madarak ülnek a hálóban.
0: They are opening the peaks when they are hungry.
1: A fészekben. És amikor éhesek, akkor kitátják a szájukat.
0: And mother or father is coming and giving food.
1: És akkor jönnek a szülők, és megetetik őket.
0: And I think it was in you also, not? We were searching.
1: Azt gondolom, hogy ez velünk is így volt, hiszen kerestünk.
0: And then we could find our Gurudev found us.
1: És így megtalált minket Gurudeva.
0: And Guru Nanak is telling in this bhajan, without the name of God,
1: azt mondja ebben a bhajanban, hogy Isten neve nélkül.
0: It is like a bird without wings.
1: Olyan, mint a madár szárnyak nélkül.
0: Or an elephant without his trunk.
1: Vagy az elefánt az agyarak nélkül.
0: As a wife without her

0: beloved husband.
1: Vagy a feleség a szeretett férje nélkül.
0: Or like a father without son.
1: Vagy az apa a fia nélkül.
0: Like this is a human without the name of God.
1: Olyan az emberi élet is Isten neve nélkül.
0: Like a waterfall without water.
1: Mint a vízesés, amiben nincs víz.
0: Or a cow without milk.
1: Mint a tehén, aminek nincs teje.
0: Or dry earth without rain.
1: Mint a száraz föld, amelyre nem hull eső.
0: Or a fruit tree without fruits.
1: Mint a gyümölcsfa, amelynek nincsenek gyümölcsei.
0: Like this is a human without the name of God.
1: Olyan az ember Isten neve nélkül.
0: Or like a body without eyes.
1: Vagy mint a test szemek nélkül.
0: And the night without moon.
1: Vagy az éjszaka hold nélkül.
0: A church without light.
1: Vagy a templom fény nélkül.
0: Or some learned one without the Vedas.
1: Vagy egy tanult ember, aki nem ismeri a Védákat.
0: Like this we would be without the name of God.
1: Ilyenekké leszünk, ha Isten nevével nem rendelkezünk.
0: And then the essence is.
1: És mi a lényeg?
0: This passion.
1: Hogy ez a vágy.
0: Anger.
1: Ez a harag.
0: Pride.
1: Ez a büszkeség.
0: Greed.
1: A kapzsiság.
0: Look at this.
1: Nézzetek erre.
0: Give it up.
1: És add fel.
0: Also jealousy.
1: Mint a féltékenység.
0: Give that up.
1: Ezeket add föl.
0: You are holy.
1: Hiszen szent vagy.
0: And that we can do.
1: És ezt megtehetjük.
0: When we feel this inside.
1: Hogyha érezzük belülről.
0: Then we can say no.
1: És azt is mondhatjuk, hogy nem. Azt mondhatjuk, hogy nem.
0: This I don't want.
1: Ezt nem szeretném.
0: Nothing can happen that makes me proud or
1: nem történhet semmi.
0: Of anger.
1: Ami miatt el kell, hogy öntsön harag. Vagy a féltékenység.
0: This I don't want.
1: Vagy a büszkeség. Ezt nem akarom.
0: I let that go.
1: Hadd menjenek el.
0: I will purify myself.
1: Meg fogom tisztítani önmagam. Fel fogom szabadítani önmagam ezektől.
0: Then
1: akkor
0: we will reach that.
1: Fogjuk elérni ezt.
0: Because in this world,
1: mert ebben a világban
0: nothing belongs to us.
1: Nem tartozik semmi sem hozzánk.